0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este, hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Ио один FM. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: 91 FM.
1: Классное радио в дорогу.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102 i 1 FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Привет, Москва. Йодин FM.
1: Классное радио. Здорово.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned, a tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését, több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалили.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus percek című műsorunk következik. Lődár Jenő, batári görögkatolikus pap gondolatait hallhatják.
0: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Левда Ар'єнева, греко-католицького священника села Ботар. Залишайтеся з нами!
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Krisztusban, kedves testvérek, vasárnap a következő evangéliumi szakaszt olvassuk fel. Abban az időben Jézus beszállt a bárkába, átkelt a tavon és a városba ment. Ott egy hordágyon fekvő bénát hoztak hozzá. Hitüket látva Jézus e szavakkal fordult a bénához. Bízzál, fiam, megbocsátattak a te bűneid. Néhány írástudó erre azt gondolta magában, ez káromkodik. Jézus látta gondolataikat és megkérdezte. Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsátatnak neked a te bűneid, vagy azt, hogy kelj föl és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására, ezzel a bénához fordult, kelj föl, fogd ágyrat és menj haza. Az fölkelt és hazament. Ennek láttán elcsodálkozott a tömeg, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Hitüket látva Jézus a bénához fordult. A csoda előfeltétele a hit. Nem találunk olyan csodát, ahol az Isten ráerőszakolta volna az emberre a csodát. Isten nem tesz erőszakkal csodát. Kell hozzá az emberi hit. A hitnek nagyon sok vonatkozása van. Sokan úgy gondoljuk, hogy a hit Istenről mondott igazságok elfogadása. Könnyű belesodródni abba a tévedésbe, hogy csak Isten lesz a hitünk tárgya. Kiragadjuk belőle az embert, kiragadjuk magunkat. Hiszem-e, hogy a hitnek van gyümölcse a saját magam életében is? Hiszem-e azt, hogy a gondviselés és a kegyelem az én életemben is hatékony tud maradni? Hiszek-e magamban? Milyen sok keresztény ember él úgy, hogy látszólag erős hite van, de a saját maga gyógyulásába nem tud hinni? Krisztus ezért testesül meg, hozzánk hasonló gyenge ember lesz, hogy megmutassa ezt az utat. Megmutassa, hogy képesek vagyunk felemelkedni. Képesek vagyunk gyógyulni, megszabadulni a bűntől és mindattól, ami lehúz. Bizonyára mindenki ismer olyan történetet, amikor valaki a saját nehéz sorsából kiragadva, vagy magát kiszaborítva, képes volt a hitébe kapaszkodva fölemelkedni. Milyen sok olyan csoda van közöttünk, amikor a hit tartalmas és értékes életet ajándékoz az embernek. A második része ennek az evangéliumi szakasznak, hogy Jézus nem csak fizikailag, hanem belsőleg, lelkileg is meg akarja gyógyítani az embert. Sőt, sokszor, mint ebben az esetben is, előbbre valónak tartja a belső gyógyulást a külső betegségtől való szabadulástól. Mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsátatnak neked a te bűneid, vagy azt, hogy kelj föl és járj? Olvasok az evangéliumban. Jézus nagyon jól tudja, hogy a gyógyulás egy nehéz feladat. Nagyon terhes is lehet a fizikai gyógyulás, ha nem kíséri ezt a lelki. Kelj föl, fogd ágyadat és menj haza. Feladatot ad. A gyógyulás feladatot ad. Ameddig beteg vagyok, érthető módon sok mindenben korlátozva is vagyok. Amikor viszont meggyógyultam, megszűnnek ezek a korlátok. Nem mondhatom, nem tehetem, nincs rá lehetőségem, szeretném, de a gyógyulással Isten a kezünkbe adja a lehetőséget is. Ehhez kell a lélekben való gyógyulás is, a készenlét. Emiatt Krisztus nem csak a testet, de mindig a lelket is gyógyítja. Vágyunk-e erre a gyógyulásra? Vágyjunk erre a gyógyulásra. Ne csak fizikai egészséget akarjunk, hanem akarjuk a lelki gyógyulást, a bűnöktől való szabadulást, akarjuk, hogy valóban hatékonyan és gyümölcsözőleg legyen jelen a mi életünkben az Úr Jézus Krisztust. Krisztusban, kedves testvérek, fogd ágyadat és menj haza. Isten mindig erre az együttműködésre hívja az ember. Isten ma is feladatot ad nekem, készen áll engem meggyógyítani, készen áll, hogy megszabadítson a bűneimtől, csak akarnom kell együttműködni ezzel a jóisteni kegyelemmel. Akarjam én is, hogy az Isten így legyen jelen a gyógyulásomban. Amen.
2: kedves rádióhallgatók, Görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Lődár Jenő, Batári görögkatolikus pap gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, ви почули передачу «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні в передачі ви почули роздуми Левдар Єнева, греко-католицького священника села Ботар. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Пузус Радіо.
6: Пузус Радіо. Пузус Радіо.
5: Пузус Радіо. Радіо Пульс FM.

0: nem kopik.
1: Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Divjana 102, Jodin FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édesatyánk, hálás szívvel köszönjük te néked ma reggel is te kegyelmedből. Útnak indulhattunk, köszönjük az éjszakában az oltalmadat, és köszönjük, hogy az útnak indulás is hozzád vezethetett. Köszönjük, hogy jelenlétedben lehetünk, és őszinte vágyakozással rád tekinthetünk, hogy a te jelenlétedben te szólíts meg bennünket. Kérünk téged, hogy szent lelked által így munkálkodj, és elevenítsd az emberi szót élő üzenetté. Engedd, hogy értsük azt, amit szívünkre akarsz helyezni egyen-egyenként. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből, második részből, 8. verstől a 15. versekig. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl, harag és versengés nélkül. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel, mértékletességgel ékesítsék magukat. Nem hajfonatokkal, arannyal, vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, hanem amint illik, Isten félelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel. Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Mert Ádám teremtetett elsőnek, ezután Éva. Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván bűnbe esett. Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben, szeretetben, a szent életben, mértékletességgel. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hát egy olyan igazszakasz ez a Szentírásban, amelyre talán sokan azt mondják, hogy idejét múlt, és ebből is kiderül, hogy az egyház mennyire, illetve a Szentírás mennyire elavult, és ma már teljesen természetesen más társadalmi felépítés, más státuszok vannak ennek megfelelően, idejét múlta a Szentírás. Hát azt gondolom, hogy ez mégsem így van, ha valami, de az Isten igéje az örökérvényű, mindig is megmarad. Bármennyire változzon egy társadalmi felépítés, bármennyire legyenek különböző ideológiák, különböző izmusok, egy biztos, hogy az Isten igéje a kommunizmusban is, meg a nagy liberalizmusban is ugyanazt hirdeti, nem változik. És nem csak, hogy nem változik, hanem örökérvényű, tehát érvényessége van úgy a középkorban, mint akár a 21. században. De akkor mit kezdhetünk mindazzal, ami, tehát igazából a ige szakaszként valóban olvasás közben az ember érzi, hogy valahogy ez már manapság tehát tényleg érthetetlenné válik. Hisz a gyakorlat több szempontból másról beszél. Hogyha arról olvasunk, hogy csak a végére ugorva, hogy az asszonynak nem engedem meg, hogy tanítson, és közben azt látjuk, hogy egy szerte a református egyházban, a gyülekezetekben több asszony szolgálattevő van, mint férfi. Ha arra gondolunk, hogy hány presbiter nő van nagyon sok gyülekezetben, hány bibliakörvezető, hány különböző szolgálatban lévő asszony testvér, akkor minthogyha úgy tűnne, hogy itt ellentmondás van. Minthogyha tényleg modernizálódott volna a református egyház is. Én azt gondolom, hogy Talán itt egy kicsit másról van szó. De menjünk lépésről lépésre. A második fejezetben Pál apostol Timóteusnak a megszólításában, ami nagyon hangsúlyos az egész levélre, az az, hogy egy nagyon szoros kapcsolatot feltételez.

Hát az intés az már igencsak idejét múlta. Hány meg hány család azzal küszködik, hogy modernizálva a gyermeknevelésben, hát az intést az úgy elhanyagolódik, és nincs a helyén, ennek megfelelően igazából nem tudunk mit kezdeni, akár csak ezzel az egy mondattal is, hogy jön ehhez Pál, hogy ma élő keresztjénekként így szólítson meg bennünket, hogy intelek titeket. Pál és Timótós kapcsolatában ez belefér. Isten és a te kapcsolatodba belefér, nem változik, sőt, szükséges. Szükséges, hogy az Isten szava tudjon minket inteni. Mire is inti Timóteust? Tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért. Hát itt a második fejezetnek a fő gondolatmenete az, hogy minden emberi kapcsolat, a fölé alárendeltség, azonos szinten lévőség, bármilyen emberi kapcsolatban vagyunk, azt mondja, hogy ezek az emberi kapcsolatok akkor kerülnek a helyükre, hogyha Isten előtt hordozzuk, hogyha Isten elé tesszük. És talán jó így elindulásként a mai reggel ezt ugye a szívünkben egy kicsit úgy megforgatni, hogy minden emberi kapcsolatunkat tegyük le az Isten kezébe. Legyen az férfeleség, gyermekszülő, szülőgyermek, nagyszülő, baráti kapcsolat, gyülekezeti kapcsolat, akár munkaadó, munkáltató, akár bármi némű kapcsolat. Tegyük le szüntelen Isten kezébe. Miért hangsúlyozza ezt Pál? Mert Pál tisztában van, hogy az emberi szív az milyen. Tisztában van azzal a harccal, ami ott van az emberben naponként, miszerint nehezen fogadja el a másiknak, a másik embernek. És ez oda-vissza, tehát nem egyik vagy másik ember, hanem minden emberi kapcsolatban nagyon nehezen fogadjuk el a más véleményt, más gondolatot. Mert abból indulunk ki, hogy egyetlen jó, egyetlen helyes az, amit mi csinálunk. És olyan érdekes dolog ez, épp az elmúlt héten fedeztem fel magamban ezt nagyon erőteljesen, hogy bizonyos dolgokat változtatni kell, kézbe kell vegyem, mert én tudom jól csinálni. És úgy igazából megmosolyogtató, de valóban ott van az ember szívében, mert még csak nem is rossz szándékból, hanem jó indulatból van ez bennünk, hogy én tudom megcsinálni, de talán nem ez lenne a helyes út, hanem az, hogy miért nem könyörgünk érte, hogy esetleg az, aki éppen most ott áll és csinálja, az még bölcsebben, még inkább Istentől vezettetve csinálja, mintsem kiragadom a kezéből a dolgokat. Hát itt arra biztat bennünket Isten igéje, hogy minden egyes emberi kapcsolatunkat Isten kezébe tegyük, és akkor kerülhet helyére. És aztán most ugorjunk egyet, azzal folytatja Pál, hogy akarom. Fejezet elején azt mondja, intelek titeket, most pedig azt mondja, akarom. Hát ez is egy érdekes megszólítás, amikor Pál Timóteus felé ezt mondja, hogy én akarom, hogy ezt tedd. Tehát itt nincs appelláta. Tehát ez mindent kizáróan, ez a helyes, ez az út. Addig, míg az intésnél benne van az, hogy nagyon könnyen úgy érezzük, hogy az én útam, az én akaratom az, ami helyes, az, ahogy én csinálom, az a helyes. Itt szinte ellentmondásba kerül rögtön azzal, hogy Pál ezzel folytatja, hogy én akarom. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ebben sincs ellentmondás, hanem valami szent buzgóság ez. Amikor Timóteussal való kapcsolatában valamit nagyon hangsúlyozni akar, és ezért ilyen erőteljesen fogalmazza meg, hogy akarom, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen. Ebből újra az derül ki, hogy mit tart Pál apostol fontosnak. Fontos mindenféle

0: emberi kapcsolat ápolása. De mindezeket fölülmúlja és mindezeket meghatározza az, hogy mennyire tesszük le Isten kezébe. Másik nagyon hangsúlyos dolog, hogy itt a férfiakat szólítja meg. És amikor én ilyet olvasok, ami ilyen nagyon direkt módon úgy érzem, hogy nekem szól, mint férfinak, akkor ez mindig egy kicsit úgy erőteljessé válik, és azt a kérdést teszi fel, hogy esetleg ezen a téren valami nincs rendjén, Uram. Férfiak, minden helyen imádkozzatok. És ezt úgy átgondolva be kell látni azt, hogy bizony elég szelektált az a hely, ahol imádkozom. Van egy gyülekező tagunk, és úgy viccelve fogalmazta meg valaki, hogy ő valóban betartja ezt az ige verset. Megyünk az utcán, megszólít, álljunk meg és imádkozzunk. Megy valahol, észrevesz valakit, olyat, akivel imádkozhat, és oda megy, és azt mondja, hogy most imádkozzunk. Sokszor, mivel nem megszokott, olyan furcsának tűnik ez, hogy valamivel az ember el van foglalva, le van tervelve, és akkor, na most imádkozzunk. És bár ilyen furcsa, de valahol így kellene ezt megélni. Egyrészt magamra nézve minden helyen, mindegy, hogy hol vagyok, ez azt a kapcsolatot feltételezi, arra biztat engem, hogy mindegy, hogy hol vagyok, mit csinálok, legyek kapcsolatban az élő Istennel, és merjek. Nem tudom, hányan láttuk a hegedűs a háztetőn. Emlékezzetek vissza, aki látta ezt a filmet. Ott a főhős nagyon egyszerű emberi kapcsolatot feltételezve beszél az Istennel folyamatosan. Akármi van, öröm van a szívében, rögtön nyíltan mindenki előtt Istennel beszél. Fájdalom van, ugyanúgy. És valahol ez az, ami azt gondolom nagyon sokszor hiányzik az életünkből, ez a minden helyen való imádság, ez annak a hangsúlyozása, és ezért ilyen erőteljes Pál, hogy egy dolgot értsd meg. Nincsen hely ebben a földi világban, ahol ne Isten színe előtt lennél. És nincs olyan hely, ahol ne lenne szükséged Istenre. Tudatosítsd szívedben, fejedben, lelkedben, hogy mindegy, hogy hol vagy, mindegy, hogy mit csinálsz, Isten jelenlétében vagy. Ezért akarom, hogy imádkozzanak a férfiak. És akkor hozzátesz egy nagyon fontos dolgot, hogy hogyan tegyék ezt. Két dolgot mond, harag és versengés nélkül. Újra feltevődik a kérdés, hogy Uram, mit is akarsz ezzel mondani? A könyörgésem, az imádságom haragmentes, indulatmentes, versengésmentes kellene, hogy legyen, mert hogy olyan? És ugye jó ebben is ugye elgondolkodni, hogy állok én Isten színe előtt. Mi határozza meg a kiáltásaimat, az imádságaimat? Itt van ez a harag szó például, ez nagyon érdekes szó jelentésileg. Azt próbálja kifejezni, hogy valakivel szemben állok, az arcom szemben van valakivel, vagy az órom szemben van valakivel. Ezt azt akarja kifejezni, hogy szemben állok vele. És ez azért elgondolkodható, mert ha így vizsgálom meg az emberi kapcsolataimat, hogy ki mellett állok és kivel állok szembe, akkor már is egy kicsit több ember jelenhet meg előttem, azokra nézve, akikkel szemben állok. És a versengés pedig, hát emberi kapcsolatainkban talán ez is felfedezhető, amikor jobbnak, szebbnek, tisztábbnak, ájtatosabbnak, vagy bármilyen formában másnak akarok tűnni. És itt újra csak egy elgondolkodható dolog, hogy ha meghallom azt, hogy minden helyen imádkozzak, akkor ez a minden hely feltételezi, hogy szüntelen Isten színe előtt vagyok. Már pedig, ha Isten színe előtt vagyok, akkor hogy fér bele az, hogy ilyen értelemben emberekre nézzek? Istenre nézzek. Ne méregessem, ne viszonyítsam magamat, hanem Istenre nézzek. És aztán egy másik kifejezés, felemelvén kezeteket. Ez is egy manapság a református egyházban ennek egy nem lévő hagyományaként, talán furcsának tűnik ez, hogy miért mondja ezt Pál, és könnyen elintézzük azzal, hogy ez egy ilyen jelképes beszéd. De tulajdonképpen úgy a zsidóság, mint az ószövetségi ember, amikor imádkozott, kétféleképpen történt. Vagy úgy, hogy maga elé tartotta a kezét, nyitott tenyerekkel, vagy pedig a magasba, szintén nyitott tenyerekkel. Ezzel kifejezve azt, hogy itt állok üres kézzel, Uram. Itt állok tiszta kézzel, Uram. Itt vagyok előtted, kifejezve azt, hogy rád szorulok. Kifejezve azt, hogy nem kapaszkodom semmibe. És ezek a kifejeződő eszközök, amiket gyakorolhatunk, használhatjuk, az Isten színe előtt ennek van helye. Van helye. Más fordításban ugye úgy fordítják, hogy tiszta lelkiismerettel, felemelt kézzel, tiszta kézzel. Ennek is van egy nagyon súlyos értelme a háttérben, és pedig az, hogy a mindennapi életemet, utamat tiszta lelkiismerettel járni. Hát ebben is vannak kérdések, és ez is elgondolkodható, hogyha ebben szólít meg engem az Úr. Na de lépjünk tovább. Utána áttér az asszonyokra. Hasonlatos képpen az asszonyok tisztességes öltözet, szemérmetes, mértékletesen ékesítsék magukat, nem hajfonatokkal, aranyjal, gyöngyökkel, drága öltözékkel, hanem amint illik Isten félelmet való asszonyokhoz, jó cselekedetekkel. És itt újra, ami szintén nagyon fontos, nem az ékszerrel, nem a hajfonattal van a gond, hanem amikor erre kerül a hangsúly, amikor az ember elveszíti azt a legfontosabb hozzáállását, hogy én Isten előtt élek, Isten felé. Ezért nem csak azt mondja, hogy ne tedd ezt, hanem azt mondja, hogy hanem jó cselekedetekkel. És itt rögtön a helyére rakja, amikor kiszakítunk valamit, és azt mondjuk, hogy hát igen, itt megítéli a külső formát, amit különböző időknek, társadalmi normáknak megfelelően használnak a hölgyek. Nem, mert hozzátartozik rögtön az, hogy a jó cselekedetekre teszi a hangsúlyt. Hidd el, hogy ha a legcicomásabb formában fogsz kinézni, de a jó cselekedetek határoznak meg téged, senkinek nem lesz botránkoztató. De akkor igen, hogyha ezekre kerül a hangsúly. És jó ezt mai reggel úgy átgondolva Isten kezébe letenni, és úgy engedni, hogy az Isten ebben formáljon. Mi a célom azzal, amikor én bármilyen formában ki akarok tűnni? Nem tudom. Mi a célom? Vagy van helye annak, hogy a jó cselekedeteim, az Isten akaratának a keresése, megcselekvése, ez az, ami inkább látszik. Tegyük oda Isten kezébe, hogy az életünkben ez hogy van. És azzal folytatja, az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel, tanítást pedig nem engedem meg, sem hogy férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Nagyon fontos Egy olyan ige szakasz ez, ige vers, amelyben nagyon sok félreértés és nagyon sok radikális törvényeskedés lelhető fel az egyház történelemben. Ugyanis az, ami problémaként itt ebben a gyülekezetben, Beregszászban lehet, az nem biztos, hogy a másik gyülekezetben is gond. Azzal, hogy annak idén a presbitérium hozott egy határozatot, hogy a hirdetések nem az istentisztelet végén, hanem az elején legyen, ez nem jelenti azt, hogy ez az minden református gyülekezetre vonatkozik. Tehát az, ami lokálisan, és ne felejtsük el, Pál, ahogy írja ezt a levelet, Timóteusnak írja, egy adott közösségre nézve, adott kihívásra nézve, vagy gondoljunk a korintusi gyülekezetre, amikor arról beszél, hogy az úrvacsorával nem helyesen éltek. Tehát tilthatná el őket az úrvacsorától, pedig más gyülekezetben ez nem volt gond, csak ott Korintusban. És erre nézve ad egy útmutatást, egy vezetést, ahogy itt is Pál azt mondja, hogy hallom, van ott a gyülekezetben egy ilyen probléma, és ezért erre ez a válasz. Nem általános érvényű, hanem lokális érvényű. Soha sem szabad elfelejtsük, hogy mindig vannak lokális érvényű üzenetei Isten igéjének. Egyéni és közösségi is. Van, amiben csak engem egyénileg szólít meg, és van, amiben közösségileg szólít meg bennünket. Ugyanígy van, ami erre a gyülekezetre vezetés, megszólítás, intés, és van, ami egy másik gyülekezetre. Hogyha egy másik gyülekezetben van probléma, az nem vonatkozik ránk. Tehát ez a háttér. Másrészt, amikor ezt olvassuk, azt is látni kell, hogy van egy adott társadalmi felépítés. És abban a társadalmi felépítésben ennek így helye van. Például a rabszolgatörvény. Tehát Pál úgy beszél a rabszolgaságról, mint egy elfogadott, normális dologról. Míg más helyen azt mondja, hogy Krisztusban nincsen sem férfi, sem nő, sem szolga, sem úr. Tehát olyan, mintha azt mondaná, hogy ez rendjén van. Pedig nem. Pedig Pál ott arról beszél, amikor a rabszolgákról beszél, hogy úgy viszonyuljon a rabszolga az urához, hogy Krisztus meg tudjon jelenni. Úgy viszonyuljon az úr a rabszolgához, hogy Krisztus meg tudjon jelenni. Mit jelent ez? A mi sikunkon, emberi sikon vannak ilyen különbözőségek, bizonyos kor és társadalmi normákból fakadóan. Ez akkor tud helyére kerülni, és úgy, hogyha Krisztusnak helye lesz benne. Azzal, hogy hozok egy törvényt, azzal, hogy megtiltom, fű alatt tovább fog történni. Azzal, hogy megtiltják a füvezést, a kábítószerezést, ezzel megszűnt. Amit betiltunk, azzal megszűnik. Sőt, virágzik ilyenkor. Tehát Pál, amikor a rabszolgaságról beszél, vagy itt a nőkkel kapcsolatosan, akkor ezt nem szabad elfelejtsük, hogy ezek a különbözőségek, amik kornak megfelelően talán érthetetlenek, ezek feloldódnak Krisztusban. Ahogy egy asszonynál a jó cselekedet, és az alázatos odafigyelés, Krisztusban kerül a helyére. Vagy egy másik fontos dolog, azt mondja, nem engedem meg, hogy a férfin uralkodjék. Mert uralkodik? Uralkodhat. És olyan megdöbbentő az Isten igéje, hogy idő feletti. Pál apostol idejében, amikor a nők nem tanulhattak, társadalmilag teljesen alacsony szinten voltak, egy ilyen mondat nem fér bele. Ha ezt ma mondaná, azt mondom, hogy a nagy emancipáció, meg sok minden más egyéb következtében, ez olyan érthető. akkor mi is lehet itt? És itt derül ki az, hogy az Isten igéje mennyire örökérvényű. Emlékezzünk vissza, a bűneset következtében az első, amire az Isten felhívja a figyelmet, a státuszharc. A nő és a férfi ki uralkodjék. Emlékszünk bizonyára, sokszor beszéltünk már erről. És ez a státuszharc, míg férfi, férfi, nő, nő, addig ez végig fog vonulni a történelmünkön. És ezért, ahogy Pál idejében, ugye a mai időben is, azt mondja, hogy nem lehet, tudom, hogy van, de ha Krisztust beengeditek, akkor nem történik meg, feloldódik a státuszharc. Nem az uralkodás, hanem a szolgálat lesz férfi és nő között. Hát szabad így tekintenünk erre a mai napi ige szakaszra, illetve utolsó gondolatként, bár az idő nagyon elszaladt, Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván bűnbe esett. Mi van? Ádám nem csalattatott meg? Miről beszélt a Szentírás? És amit fontos itt leszögezni, az Ószövetség gondolkodás szerint egy adott cselekmény az elindulástól számít. Gondolj az eredendő bűnre. Ádám Éva vétkezik, és mi szívunk. Elsődlegesen Ádám és Éva vétkezett. Itt erre hívja fel a figyelmet, hogy mivel Éva volt az, aki először megszólítatott és csalattatott. Nem azt jelenti a szó szerinti jelentésében, hogy Ádám nem vétkezett volna, hanem a kiindulási pont Évánál volt. És újra ez egy más gondolkodás, egy zsidó, egy héber gondolkodás más. De valahol ezt is látnunk kell és értenünk kell, hogy mi az, ami ma engem ebben megszólít. Miért, vagy mit mond ezzel nekem az Úr, amikor azt mondja, hogy Ádám nem csalattatott meg, hanem Éva? Akkor esetleg tegyen fel kérdésként, hogy Uram, mai kísértés, ami rám vár, ebben hol van az én helyem, én szerepem? Akár férfiként, akár nőként. Sokat lehetne még erről, és még bizonyára lesz is alkalmunk. De amit talán hangsúlyos a szívünkre helyez Isten igéje, az, hogy az Isten igéje nem változik. Értelmezésben sok minden változhat, de alapvetően az Isten igéje nem változik. Merjünk az Isten igéjére építeni, merjünk belekapaszkodni, és akkor nem törvények szabályozzák az egészséges közösséget, egészséges kapcsolatot, hanem Krisztus szeretete. Kívánom, hogy így legyen. Úrunk, értjük mi, hogy a világ nem változik, hogy az alapvető alapigazságok azok ott vannak, férfi-nő kapcsolatában, gyülekezeti életkapcsolataiban, és az élet bármely területén. És bár oly sokféle emberi módszerre próbálkozik az ember, de köszönjük, hogy Te újra és újra felhívod a figyelmünket, hogy egyedül Krisztus szeretete, a hozzád való kiáltás, a könyörgés, a tőled elkért vezetés az, ami gyógyít, ami felszabadít. Kérünk Téged, hogy így tekints ránk, minden emberi kapcsolatunkra, mai napon is. Hadd hordozhassuk a Te áldásodat, Urunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Az USA, Anglia és Belgium is tovább jutott. Szenegálban botrány tölt ki a kiesés után. Az Egyesült Államok 2-0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát Santa Clarában. Balogun a szünet előtt vezetés szerzett, majd kiállították, Dember hátrányban is kitartottak. A 82. percben lezárták a mérkőzést. Mint ismert, Anglia 2-1-re fordított a kongói DK ellen. Belgium Szenegál ellen hosszabbításban nyert 3-2-re. A szenegáli öltözőben a vereség után elszabadultak az indulatok. A középpályás Papa a Guyé kamerák előtt jelentette be ideiglenes visszavonulását, élesen bírálva a szakmai stábot mondván, amíg ez a stáb irányítja a válogatottat, addig nem lép pályára a válogatott mezben. Ша англията Бельгия вышли до 1/8 финалу, а в Сенегалі спалахнув скандал після вильоту. Американці у Санта-Кларі перемогли з рахунком 2-0. Боснію-Герцеговину Балогун забив перед перервою, а згодом отримав червону картку. Тож США догравали у меншості. Попри тиск боснійців, Тілман на 82-й хвилині точним штрафним встановив остаточний рахунок. Бельгія-Сенегал 3-2 після додаткового часу. Після матчу у сенегальській роздягальні вибухнули емоції. Півзахисник Папа Гайе перед камерами оголосив про тимчасове завершення виступів за збірну, різко розкритикувавши тренерський штаб, він не вийде на поле футболці збірної Сенегалу. A 2026-os észak-amerikai világbajnokság hivatalos menetrendje szerint ma és hónap újabb mérkődéseket rendeznek a legjobb 32 között. Pályára lép az Európa-bajnok Spanyolország és Cristiano Ronaldo együttese Portugália is. Ma este 21 órakor Spanyolország-Ausztria. Az eddig hibátlan spanyol válogatott az erős szervezett osztrákokkal küzd meg a nyolcad döntőért. Péntek éjjel 1 órakor Portugália-Horvátország. Torontóban igazi gigászi rangadó várható. Cristiano Ronaldo és Luka Modric akár utolsó nagy VB meccsüket vívhatják az egyenes kiesés szakaszban. Péntek hajnali 5 óra Svájc-Algéria, Vancouverben a stabil svájci csapat az elszánt észak-afrikai válogatottal találkozik a továbbjutásért. Згідно з офіційним календарем чемпіонату світу, сьогодні та завтра відбудуться чергові поєдинки стадії 1/16 фіналу. На поле вийдуть чинний чемпіон Європи Іспанія, також команда Кріштіану Роналду – Португалія. Сьогодні о 22:00 у Лос-Анджелесі іспанська збірна зійдеться з організованою та дисциплінованою командою Австрії за путівку до 1/8 фіналу. У п'ятницю о 2:00 Португалія зіграє з Хорватією. У Торонто очікується справжнє протистояння титанів. Кріштіану Роналду та Лука Модріч можуть провести один зі своїх останніх великих матчів на чемпіонаті світу. П'ятниця, 6 ранку, у Ванкувері Швейцарія зустрінеться з мотивованою та наполегливою командою Алжиру. A 2026-os világbajnokságon már több szövetségi kapitány is távozott. A legnagyobb név Ronald Koeman, aki a holland válogatott Marokkó elleni kiesése után benyújtotta lemondását. Skócia kapitánya Steve Clark is távozott, miután a csoportkör végén hivatalossá vált a skótok kiesése. Dél-Korea edzője Hong Myung-bo a gólkülönbség miatti búcsú után mondott le. A csehek 74 éves szakvezetője Miroslav Kubek közös megegyezéssel távozott, miután csapata mindössze egy pontot szerzett és súlyos vereséggel esett ki. Tunézia kapitánya Sabri Lamucsit pedig történelmi módon már az első meccs után kirúgták, az 5-1-es svéd vereséget követően. A legfrissebb távozó az ekvádori válogatott argentin szakvezetője Sebastián Becasese, aki azt követően mondott le, hogy csapata kiesett Mexikó ellen az egyenes kiesés szakaszban. На чемпіонаті світу вже кілька головних тренерів залишили свої посади. Найгучніший ім'я у цьому списку – Рональд Куман, який подав у відставку після драматичного виліта Нідерландів у серії пенальтів проти Марокко. Тренер Шотландії Стів Кларк також пішов після завершення групового етапу. Наставник Південної Кореї Хон Мьомбо подав у відставку після того, як його збірна не потрапила до числа найкращих третіх місць. Тренер Чехії Мірослав Кубек залишив посаду за взаємною згодою, після того, як команда набрала лише один пункт і зазнала важкої поразки від Мексики. Головного тренера Тунісу Сабрі Ламуші звільнили історичним чином вже після першого матчу, коли його команда програла Швеції з рахунком 1-5. Найсвіжіший відхід – аргентинський наставник збірної Еквадору Себастьян Бекасесе, який подав у відставку після поразки від Мексики у матчі плей-офф. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хороте. Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Virta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
3: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
4: július 26. Derűszerbot kívánunk mindenkit a különkiadás műsora szól egészen 12 óráig a csütörtökedésünkben. Sziasztok, sziasztok, szia István!
5: Jó reggelt mindenkinek, hát talán kicsit frissebb reggelre ébredhettünk meg, talán egy kicsit frissebb estére pihenhettünk le, legalábbis ami az elmúlt napoknak a hőségét illeti.
4: Hát igen, ez nagyon-nagyon várva várt pillanat volt, és már úgy a ma reggeli kijöttem a munka helyemre, kijöttem a házból, életét is megcsap ez a 22 fokos hűs levegő. Milyen kellemes, vagyis sem kell hozzá. Hát mondom, ez mennyire jó eső érzés, és láttam, hogy az udvar is valamifajta csapadékot kaphatott. Nagyon vártuk az esőt tegnap, olyan fekete felhengek voltak minden irányba. Balazsér, bármelyik sarkában nézsz, akkor láthatod, hogy korom fekete van. Hát mondom, ez bármit is jelentsen, de ebből biztosan nagyon sok eső fog érkezni. Hát aztán rájöttünk, hogy a régi öregek mondták vidékünkön egyre többször, hogy Balazsér ilyen Bermuda háromszögben van, és nem a hajók tűnnek el meg a repülőgépek, hanem az eső. Hát, hogy bárhonnan érkezik a nagyon nagy várva várt eső csapadék, az biztosan Beregújfalu és Bereg környékén fog megjelenni, vagy Beregszázban, de azért itt Balazsér tengelyen valamilyen okból úgy elkerülnek az igazi nagy csapadékok, és láss csinált, Beregszázban esett, Beregen megtudtuk esett, Beregújfaluban esett, és hát ez itt vidékünkön, Balazsér vonzás körzetében, még Jánosiban is több eső esett, pedig tényleg egy másfél-két kilométerre van vidékünktől. Ebben a régióban ez az eső, az a túlzott érdeklődés miatt szinte majdnem elmaradt, hát legalábbis valamennyi csapadék esett, de azt el kell képzelni, hogy hú, megjött a hatalmas eső, gyerekek, eldugtunk mindent, hogy na most aztán adja, hogy jönnek.
5: Nehogy szelekszárnya menjen
4: el. Igen, engedjük el, aminek kell, meg kell történnie, történjen meg. És aztán elkezd esni az eső, már lassan 3 perce esik, és mellette állunk a csatorna mellett, alatta pedig a jó nagy üres esőtárlók bödöny, és még egyetlen egy csepp sem csöppent rá a viszonylag elég nagy féltetőnkről, amit egy csatorna vezet el, és azon gondolkoztam, hogy most én nem értem, valami esik, de a csatornából még semmi nem jelenik.
5: Rögtön párolog.
4: Igen, azt kellett elképzelni, hogy a cserép olyan mennyiségű vizet szívott fel perceken keresztül az esőből, hogy nem engedte, hogy az abból lefcsöppenjen, és az összegyűjjön majd az eső tárolóban, és a metálcserép, hogy az ondulón az nem ilyen, azt láttuk más helyeken a tetőnél, hogy ott az rögtön elindult lefele folyni, de míg a ház magába szívta azt a csapadékot, addig ő nem adott másnak ebből. Elképesztő látvány volt, hogy gyerekek már 3 perc esik, és még mindig nem indult meg semmi se a csatornából, aztán szép lassan a cserepek megitták, amit meg kellett inniük, így aztán tovább engedték a folyadékot. Hát félott, sok eső esett, azért örülünk neki.
5: Félút környékén kezdtem el látni a fellegeket, aztán gyorsan le is csekkoltam az egyik telefonos alkalmazásomnál, hogy valóban látja-e mondjuk az esőradar is ezeket a felhőket, látta. Aztán úgy folyamatosan írta, hogy 10 perc múlva, 15 perc múlva eső várható. Néhány kollégámmal megosztottam ezt a hírt, mondván, hogy ha ők is biciklivel, illetve gyalog vannak, akkor induljanak hazafelé, nehogy a nyakukban kelljen majd vinni az esőt. Aztán néztek rám, hogy elég szkeptikusan álltak hozzá, hogy ezt már hallottuk, és valóban 5 óráig én szépen hazakerekeztem, mondjuk a felhő, legalábbis a porfelhő, amivel szembe mentem, az nem volt egy kellemes élmény, széllel szembe tekerni nem volt egy kellemes élmény, aztán megérkeztem, vártam egy kicsit, néztem, hogy a felhő még mindig itt van, nem a vihar vonult pontosan felettünk keresztül, bár lehet, hogy néhányan itt a környékünkön ezt is tapasztalták. Aztán elkezdett esni az eső, és hát én végül is szárazan megúsztam legalábbis az utat, aztán otthonról Nyitott ablaknál, nyitott ajtónál nézted, ahogy esik az eső.
4: A gyerekeim kijöttek kis strandgatyában, és elkezdték kergetni az esőt. Milyen esőtáncot táncolok, és mondták, hogy menjenek már be. Mondom, értsétek már meg, hogyha az ő gyerekkorukat nézzük, akkor az eső látványa, ez nem egy természetes dolog, mint ahogy nálunk volt. 40 napon keresztül képes volt esni az eső, bár akkor is édesapám gyönyörű szemmel nézte kint az ablakon keresztül, milyen, amikor esik az eső Beregszázban. Viszont ha belegondolunk, az elmúlt 5-6-7-8 évben az eső fogalma tényleg az egy ilyen rendkívüli, nagyon-nagyon ritka dolog, és látványosság, szinte már látványosság szintjén megy a dolog.
5: Amit a téli hóesés.
4: Igen, a téli hóesés, ami korábban természetesnek tűnt, most azért már tényleg ritkaság. Azt mondják a szakértők, hogy ez a hőség, amely most Európát elérte, ez azért a következő időszakban még megmutatkozik. Innentől kezdve egyre többet és egyre többször jelennek meg ezek a hőség időszakok, és nem csak többször, nem többet, hanem egyre hosszabbak lesznek majd ezek a hatalmas hőt generáló időszakok a nyár folyamán, és ezen a nyáron is lesznek még

0: néhány évtizeddel korábbra megyünk, akkor hideg rekordok is dőltek meg. Jó, július 1-én azért nem volt mínuszfok, de például az 1960-as évnek a júliusa...
1: Az egy jó év volt,
0: emlékszem. Elég elgondolkodható lehetett. Plusz 7 fokot mértek minimum azon a napon itt Beregszázban, úgyhogy hát hogyha ott hozzáadom, hogy mondjuk napközben felmet még 15 fokkal feljebb a hőmérséket, az még mindig csak 22. Azért 7 fokra ébredni reggel júliusba, az szerintem már kihívás.
1: Igen, igen, az se túlzottan jó. Maradjunk a nyári időszakban, a nyári időszaknál. Aztán fontos megjegyeznünk, hogy azért tűzveszélynek a fontosságára még mindig felhívják a lakosság figyelmét. Több tűzeset volt, Kárpátalján 12-höz riasztottak, illetve egy fancsikai esetről érdemes beszámolunk.
0: Így van, mert hogy Fancsikán egy fiatal ember úgy döntött, hogy az udvarán található gyomtól és szemétől úgy fog majd megszabadulni, hogy mindezt begyújtja és
1: elégheti. Okosban.
0: Így van, tehát hogy egy-kettőre végül is eléghetett, hiszen elég száraz lehetett az a gaz, amit összegyűjthetett, viszont az égés és valószínűleg a robbanás közötti különbséget annyira nem ismerhette. Jó, reménység szerint nem kellett semmivel meglocsolni, hogy jobban égjen, viszont ennek a tűzgyújtásnak az lett az ára, hogy arcán és lábán nagyon-nagyon megégett, és emiatt el kellett kórházba számítani. Valóban 10 feletti volt a tegnapi riasztásoknak a száma, a katasztrófa védelem ezt az adatot közölte. Szabadtéri tüzekhez kellett folyamatosan vonulniuk az elmúlt 24 órában, és hát ennek a következménye 5,3 hektárnyi földterületnek a leégése, illetve az azon lévő cserjék és az azon lévő fűnek az elpusztulása, holott nagyon sokan számolnak be arról, akik szabadtéren tartanak még tehenet, tehát kihagyják legelni, hogy egyre nehezebb olyan füvet találni, amit még a tehén legelni tud, emiatt a friss tej, a házi tejnek az előállítása nem egy egyszerű feladat most vidékünkön.
1: Több vizet igényel?
0: Na jó, ez csak meg így több füvet, több füvet.
1: Igen, több füvet igényel. Fontos megjegyeznünk, hogy azért ilyenkor még mindig a természet nagyon száraz, bár azt hittük, hogy esett néhány perce keresztül, hogy mondjuk többet is esett, de ez még összességével véve nem az a mennyiség, amelytől majd a természet nem fog lángra gyúlni, hogyha elkezdünk szalonnás sütni és ott hagyjuk a tüzet. Egy szél megteszi a magáit, még mindig figyeljünk erre a dologra. Aztán fontos megjegyeznünk, aszfaltozás és zajlik Beregszáz központjában. Nagyon gyorsan haladtak azért, egészen a jelzőlámpáig láttuk az aszfaltozásnak a nyomait, és ahogy mondta, döccenőmentesen sikerült ezt a Bogdán-Merinc utcán elkezdett részt továbbvinni. Viszont a Kárpát-Víz-Vodokanál mai napra is ennek a munka projekt keretében belül felhívással fordul a lakossághoz.
0: Így van, tehát ha már aszfaltozás, akkor az ott lévő szennyvíz csatornának a helyreállítása, illetve felújítása is éppen esedékes. Tegnapi nap folyamán a Stefanika utca, illetve a Hősök tere, valamint a jelzőlámpáig terjedő szakasz volt éppen előkészítve, és ott egy szennyvíz aknának a fedelét javították éppen ki, és egy hasonló van a mai napra is tervezve. Teljes útlezárás nem várható, viszont eléggé megnehezíti a munkálatoknak a folyamata, az ott lévő közlekedést, úgyhogy arra készüljenek fel a kedves hallgatók, ha és amennyiben arra szeretnének autóval közlekedni, hogy a Hősök tere, a Rákóczi Ferenc tér és a Munkácsi utcának a kereszteződésében eléggé bonyolult lesz majd az elhaladás. Ígérik, hogy ahogy a munkálatokat elvégezték, úgy ezek a jelenleg természetes akadályok, vagy mesterséges akadályok feloldódnak, és lehet lesz majd tovább zavartalanul, zökkenőmentesen közlekedni tovább.
1: A tegnapi esti órákban nem volt közvilágítás Beregszázban, lehet, hogy egyébként kapcsolódott a lekapcsolási táblázathoz, viszont jó hír a majdnap folyamán a Zakárpát-Oblenegő posztolása szerint nem kell számítani lekapcsolásokra, így aztán ugye lejjebb hűlt a hőmérséklet, kevesebb áramot is fogyasztunk, így aztán feltehetőleg mindenkinek jut elő belőle, úgyhogy külön köszönjük, jó hír a nap, jó híreként. Aztán ebben a kétórás műsorban is több témával szeretnénk kedveskedni a számotokra, ha minden igaz, akkor perceken belül folytatjuk ma majd meghívott vendégekkel. Hát a nagy világot mindenki szereti járni, pláne a fiatalokat, hogyha meg tudjuk szólaltatni, akkor azért az önkéntesség is jelen van, és ebben a millióban a Kárpátaljai Református Önkéntes Diakóniai Év koordinátora fogadta el felkérésünket, Tankóczi Csilla érkezik majd hozzánk meghívott vendégként, illetve a második óránkban pedig kicsit a szakmáknak a világával foglalkozunk. Csirpánk Zoltán, az EGAN EDE szakképzési centrum igazgatója fogadta el felkérésünket, vele beszélgetünk majd a Kárpátalján elérhető képzésekről, azokról a szakmákról, amit fiatalok vihetnek majd, illetve tanulhatnak professzionális szinten,

0: itt Kárpátalján, vagy váltásban magyarországi szervezetekkel. Ebben a témakörben érkezik majd hozzánk vendégünk.
1: Szóhagynyisnyi hosszínásai peredácsi, Csilla Tánkóci, koordinátor Zakarpátszkoho reformátorszkoho roku dobrovinoi diakonyi, tá Zoltán Csirpák, direktor Centru professzionotechnicznoi oszvite imenyi Ede Egana.
0: Várunk technikai közérdekű információkat, érdemes velünk tartani egészen 12 óráig a különkiadás csütörtöki adása szól, jövünk vissza a zenereklám után.

0: Кафе Радіо Пульс.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedés műsora szól, és ahogy a livestreamen láthatják, nem vagyunk egyedül, megkívott vendégünkkel folytatjuk.
2: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Tankóci Csillát, a Kárpátaljai Református Önkéntes Diakóniai Év, azaz a Körödé koordinátorát. Сьогодні з нами у студії Чіла Танкоці, координатор Закарпатського реформатського року добровільної діаконії. Köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat, áldás békességet!
3: Áldás békességet, köszönöm a meghívást én is, köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: A Kárpátaljai Református Önkéntes Diakóniai Év, azaz a Krödé munkája nagyon sok éve áthatja a Kárpátaljai Református Egyház fiatalságát, mert akik tudják, hogy mi ez, azok számolnak ezzel, és sokan az életpálya modellként is beleépítik ezt a lehetőséget. Mit kell tudni a Krödének az elmúlt éveiről, és magáról a legfontosabb célkitűzéseiről?
3: A Krödének, mint szervezetnek az a legfontosabb célkitűzése, hogy lehetőséget kínáljon olyan fiatalok számára, akik szeretnék felfedezni a világot, és szeretnék kipróbálni magukat esetleg olyan helyzetekben, amikben eddig még nem voltak, vagy éppen tudván magukról azt, hogy miben jók és milyen talentumot kaptak az Úrtól, használni valami olyan célra, amiben segítségre lehetnek más közösségeknek és olyanoknak, akik valamilyen szükségben szenvednek.
1: Gyakorlatilag egyfajta idő, amelyben valahol, valamelyik célországban szolgálatot tudnak teljesíteni a fiatalok, ha jól értelmezem.
3: Igen, mindenképpen jó azt hangsúlyozni, hogy testre szabott és teljes mértékben egyéni érdekeket is tudunk kielégíteni, és azokra reagálni, válaszolni, mert amikor megkérdetjük ezt a lehetőséget, akkor mindig hangsúlyozzuk azt, hogy a fiatal, a jelentkező, a leendő önkéntes magának tudja azt kialakítani, hogy hová, melyik országban, milyen tevékenységi körben szeretne szolgálni, mennyi ideig, mikor fér neki bele, van esetleg, aki csak nyáron, nyári időszak alatt, két tanév között, vagy esetleg egyetemi évei előtt vágna bele egy ilyen kalandba. Sokféle lehetőség és sokféle opció van. Mindig aláhúzandó az, hogy ez a fiataltól függ.
1: Meséljünk a célországokról, melyik országokban van lehetőség eljutni.
3: Az alapja ennek a programnak az Európai Unió és annak a tagállamai, mivel ez egy Európai Uniós program, és így van keret, így van biztosítva az az összesféle szempont, ami által biztonságban és teljes mértékben minden szükségletet kielégítve mehet az önkéntes szolgálat végzésére. Tehát az alapot az Európai Unió tagállamai adják, emellett Izland, Liechtenstein, Észak-Macedónia és Törökország is célország lehet. Másodrendű, úgymond országok is megemlíthetőek, amelyekből fogadni lehet az önkéntest, tehát amelyekből az önkéntes jelentkezhet, és a már említett országokban, államokban szolgálatot végezhet. Így tudunk, Istennek hála, mi is küldeni önkéntest, jelenleg a háborús helyzetre való tekintettel, és arra való tekintettel, hogy az országunk nem helyezkedik el fizikálisan az Európai Unióban, mi jelenleg nem fogadhatunk.
1: Korábban azért volt rá precedens, hogy egyszerre 4-5 önkéntes is volt Kárpátalján.
3: Igen, vissza is írjuk ezeket az időket. Jó volt, amikor mi is megtudtunk egy részt tapasztalni belőlük, és abból a társadalomból, közösségből, és az egész világlátásból, amit ők hoztak magukkal és képviseltek. Sajnos, hogy ez ennek gátat szabott nagyon sok körülmény, de reménységgel vagyunk afelől, hogy Isten újra elkészít egy olyan utat, amiben ez újra lehetséges lesz.
1: Beszéljünk a szolgálatnak a fajtáiról, hogyan kell elképzelni ezt az önkéntes diakóniai évet.
3: Mivel a mi szervezetünk nevében benne van az, hogy református, ezért elsősorban hangsúlyozzuk és kínáljuk azokat a lehetőségeket, amelyekben szolgálatot vállalhatnak olyasféleképpen, amelyek Istenre mutatnak, amelyek segítenek a nehézségben élőkön, esetleg fogyatékkal élők között, vagy református óvodában, vagy bölcsődében is van hely, vagy hajléktalanok megsegítésére olyan hely, például Magyarországon, ami felkarolja őket, és segítségükre van. De emellett sok más helyszín is lehet, sok másféle és sokrétű szervezet is elérhető. Esetleg jelenleg is két önkéntesünk van, például a Nemzeti Portrétánál Magyarországon, Budapesten, ami azok számára lehet érdekes, akik mondjuk a történelmet szeretik, de teljes mértékben olyan lehetőségek is elérhetőek, amelyek a természetben, a kinti tevékenységekkel kapcsolatosak, vagy táborszervezés, teljesen-teljesen sokrétű, úgyhogy ebben is egyéni kívánságokat tudunk teljesíteni, tudván azt, hogy legyen ez egy testre szabott és mindenki képességének megfelelő és ahhoz illeszkedő lehetőség.
1: Hogyan kell elképzelnünk az ott eltöltött időt? Mennyi időről beszélünk? Valamelyik a minimálról beszéltünk, hogy 2-3 hónap, de mi a leghosszabb időt ott töltetünk?
3: A leghosszabb idő, amit ott el lehet tölteni a célországban, az 12 hónap. Javasolni tudom az önkénteseknek, hogy egyébként nem feltétlenül szükséges ezt a 12 hónapot egyben eltölteni, mert a program arra ad lehetőséget, hogy 18 és 30 év közötti fiatalok egész ez idő alatt, ebben az időintervallumban egy évet szolgálhassanak ebben a programban. Ezt azonban lehet egyszerre is kimaxolni, természetes, lehet azonban külön-külön is néhány hónapos felosztásokra igazítani, és akkor még több helyre, még több szervezethez lehet eljutni. Az eddigi rekord, amit egy önkéntesünk külföldön töltött, az 2 hét. 2 hét Szicíliában, ez számomra is kihívás volt, mert általában a legrövidebb programok azok 2-3 hónaposak, de ez a 2 hetes, ez mindent vitt.
1: Hát a nyelvet nem biztos, hogy meg tudta tanulni 2 hét alatt, de legalább kis életérzés is, a friss levegőt tudta magába szívni ennyi időre.
3: Igen, igen. Hát az alapangol tudással ment el az önkéntesünk, és igazság szerint, igen, egy 2 hetes program alatt nem
1: azzal
3: arra
1: asszociálunk.
3: Igen, nem arra asszociálunk, hogy itt most életre szóló kapcsolatokat, bár nem kizárt, és 2 hét alatt is ki lehet alakítani nagyon mély kapcsolatokat, viszont ilyenkor az élmény, az együttlét és egy kis utazás belefér.
1: Igazából azt is lehet képzelni, hogy valaki 12 különböző helyszínre megy egy-egy hónapra, 18 és 30 év között, ha jól értelmezem, mert se rossz gondolat, mert egy hónap alatt azért egy csomó mindenre van az emberre, a koszon kívül is.
3: Igen, optimális esetben így is lehetne értelmezni, de ilyenkor, amikor valaki jelentkezik, akkor figyelembe vesszük, hogy tényleg a mai felgyorsult világban mennyi idő az, amit rászánna a fiatal, és így keresünk lehetőséget, és reménység szerint sikerül is. Úgyhogy tényleg ez egy optimális eset lenne, hogyha 18 és 30 év között minden hónapban valahol máshol töltenénk egy kis időt.
1: Mi kell feltételként, mivel kell rendelkezni a feltételként a fiatalnak, a korosztályt belőttük?
3: Hogyha külföldre szeretne utazni, akkor mindenképpen legyen egy angol nyelvtudása, akár társalgási szinten, de ezt sem nevezném egy olyan kritériumnak, ami teljes mértékben szükséges, mert nekünk is volt olyan tapasztalatunk, persze angolul tudtak az önkéntesek, de magyar környezetbe jöttek, és magyarul egyáltalán nem beszéltek. Az is jó a programban, és az is egy pozitívum, hogy ajánl az önkéntesek számára nyelvi képzést, és ebben benne van az, hogy nyelvtanfolyam keretén belül megtanulja a célnyelvet, ami abban az országban használatos, úgyhogy én azt mondanám, hogy csak legyen egy elhatározás, és hajrá!
1: Magyarországon kívül mik a legkedvezőbb, vagy a legtöbbet keresett célországok erre az önkéntes diakóniai veréig?
3: Hát a mindenki favoritja az a mediterrán végállomás, tehát Olaszország, Spanyolország, Portugália, ezek mostanában a legkeresettebb helyek, sőt, el kell, hogy mondjam, hogy volt olyan jelentkező, aki külön azzal a kéréssel keresett meg, hogy ő tengerparton szeretne önkénteskedni. Úgy emlékszem, azt, és ezt el is mondtam.
1: Amikor... Királyoknak itatót készíteni minden nap, nem tudom.
3: Igen, el is mondtam a tájékoztatóban, amikor néhány fiatallal korábban beszélgettem, hogy emlékszem, hogy rengeteg szolgálati lehetőség lett volna még abban az országban, de csak a tengerpartiakat kellett nézni, és ez annyira megmaradt bennem, hogy de csak spanyol tengerpartra, jó?
1: És lehet, hogy csak homokosra, mert kavicsok bátyák a tartalmat.
3: Igen, csak fehér homokos tengerpartra.
1: Hány bubisásra jözzel a koktélban? Kicsit az élményekről, sok éve zajlik már, emlékszünk, amikor itt már rádiós műsorban is szép magyar nyelven szólalt, meg a Svájcból érkezett többször Kárpátalján önkénteskedő fiatal, aki elmondta, hogy családtagokat kapott itt Kárpátalján. Vannak-e ilyen megtapasztalások azoknak az életében, akik innent mennek el egy másik országba önkéntesnek?
3: Volt olyan, igen, aki a 8 hónapot eltöltött idő alatt annyira szoros kapcsolatot kezdett kialakítani a szolgálati helyén, hogy hazatérte után is ilyen kettős érzés volt benne, örült, hogy hazajött, örült, hogy ott volt, de mégis olyan szomorúság volt benne, amit éreztem, mert annyira nagyon sajnálta az ott lévőket, akiket ott hagyott. Ők, ez a jelentkező, ez az önkéntes igazából, akiről most beszélek, fogyatékkal élők központjában szolgált, és tudjuk az ilyen fiatalokról, hogy nagyon ragaszkodóak, sőt, sokkal jobban ragaszkodóak, mint talán mások, és talán ezért is lett az az eredménye, hogy nagyon-nagyon szoros kötelék alakult ki közöttük, és különösen kiemelte ez az önkéntesünk, hogy nagyon sajnálja azokat a fiatalokat, akiket ott hátrahagyott, úgymond, mert nagyon mély kapcsolatot sikerült velük kialakítani.
1: Megtapasztalásokból mik azok a területek, ahol igazán tud fejlődni egy fiatal? Sokan 18 éves korukban indulnak neki ennek az útnak. Mik azok a megtapasztalások, amelyeket hazahoznak, az a többlet, amivel többek lesznek ebből a táborból?
3: Hát a világlátás, a kicsit a széleskörűbb szemlélet, ez alapvető, és ezt hozza magával ez az egész helyzet. De a szociális készségek, a szociális érzékenység, a kicsit annak az érzése, hogy nem csak én vagyok a világban, hanem rajtam kívül vannak esetleg olyanok, akik még mélyebb helyzetből jönnek esetleg, vagy valamilyen nehézségek küzdenek, és hála Istennek, hogy én lehetek az, aki nekik örömet, reménységet és jó kedvet tudok adni. Ezért arra azt szeretném itt kiemelni ebben a kérdésben, hogy teljesen inkább ez a kicsit magamról való figyelem, a magamra irányuló figyelem kicsit alább hagyása, és annak az észrevétele, hogy rajtam kívül milyen olyan szükséghelyzetek vannak, amikben mondjuk én eszköz tudok lenni, és nem csak elszenvedő.
1: Mit kell tenni annak a fiatalnak, aki szeretne jelentkezni hozzátok?
3: Az a fiatal, aki szeretne önkéntes lenni, az mindenképpen keressen meg. Mindenképpen legyen nyitott arra, hogy összerakjunk egy olyan lehetőséget, ami úgy neki való, az ő képességei, a készségei alapján. Jó, hogyha van konkrét elképzelése, mert így könnyebb szűrni a lehetőségeket, hogy...
1: Fehér homokos tengerpart,
3: spanyol tengerpart, igen. De igen, hogyha van egy konkrét elképzelése, az jó, mert akkor így könnyebb szűkíteni a feltételeket, meg a keresési tényezőket. Viszont ugyanakkor azt is szeretném javasolni, hogy legyen nyitott is arra, hogy esetleg más szervezetek is, ami hasonló tevékenység esetleg, vagy amit ő szeretne csinálni, ahhoz hasonló, és szintén azt is át lehet fontolni. Legyen türelmes, mert sokszor olyan szervezetekkel kerülünk kapcsolatba, akikkel addig még nem voltunk partneri kapcsolatban, és nem tudjuk, hogy még szervezetnek milyen a munkamorálja, ki milyen tempóban dolgozik. Sokszor beleszaladtunk már abba, hogy olyan sok idő telt el azóta, amióta először kerestük meg, és csak vártuk a választ, vártuk a visszajelzést, és tőlünk többszöri megkeresés volt szükséges ahhoz, hogy kapjunk választ. Ezt azért mondom, mert lehetséges, hogy semmi negativitás nincs benne, csak vannak olyan jelentkezők, akik ez alatt az idő alatt meggondolják magukat, és inkább más opciót keresnek. Úgyhogy aki szeretne önkéntes lenni, akkor annak picike türelmet is kérek, hogy amíg lezajlanak a szervezési folyamatok, addig tartsunk ki.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok az életedben, munkátokra és a közösségetekre.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Az elmúlt percben Tankóczi Csilla, a Kárpát-aljai Református Önkéntes Diakónia Év, a Krödé koordinátora volt meghívott vendégünk. 10:52 van.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Britannia Rádió szuhacsám! Az Ungvári Avangard Stadionban mini futball tornát rendeznek a Nemzetközi Sportújságírók napjához kapcsolódban. A szervezésben a Kárpátalja és az Ungvári Városi Labdarúgó Szövetség, a NOB megyei szervezetei, a Kolosz Sportegyesület, a megyei szakszervezeti szövetség és a stadion vezetése vesz részt. A mérkőzéseket 6+1-es felállásban játsszák, 2-15 perces félidővel és rövid szünettel. A szervezők a rendezvényt két ismert kárpátaljai magyar származású személyhez kötik, Szabó Józsefhez, Ungvár polgárához, a Dinamo Kijev és az ukrán válogatott egykori játékosához és edzőjéhez, a sportmestere cím birtokosához, illetve Brody Roberthez, Ukrajna hőséhez, az ukrán fegyveres erők drónrendszerekért felelős parancsnokához, aki jelentős szerepet játszik Kárpátalja fejlődésében. Na stadioni Avangard Vuzrodivit Budice turnir izmini futbolu proročeni do miznarodnoho dnia sportivnoho žurnalista. До підготовки долучилися Закарпатська та Ужгородська міські асоціації футболу, НОК України, ФСТ Колос, профспілкова організація Закарпаття та керівництво стадіону. Матчі проходитимуть у форматі 6 польових гравців плюс воротар. Два тайми по 15 хвилин із короткою перервою. Організатори присвятили змагання двом знаним землякам – Йожефу Сабо, почесному громадянину Ужгорода, колишньому гравцеві та тренеру Динамо Київ і збірної України, заслуженому майстру спорту. А також Роберту Брогію, герою України, командувачу сил безпілотних систем, ЗСУ, кавалеру орденів Богдана Хмельницького та численних відзнак за мужність і внесок у розвиток Закарпаття. А в Вінницябо мегрендезет U12-es Gyeplabda országos bajnokságon Kárpátalja csapata is harcba szállt a címért. A csoport körben egy győzelmet arattak az Olimpia 3 együttes ellen, két mérkőzésen pedig vereséget szenvedtek. A 7.-11. helyekért vívott rájátszásban maga biztosan mindhárom találkozóját megnyerte. A tornát végül a perecsenyi csapat a 7. helyen zárta, több mérkőzésen is tartalmas látványos játékot bemutatva. A Gyeplabda aktívan fejlődik Kárpátalján, a sportágnak régiónkba pedig Perecseny lett a központja. A helyi klub rendszeres érmes helyezéseket ér el országos bajnokságokon, megyénk pedig gyakran ad otthont versenyeknek és utánpótlás tornáknak. U Vinnici prošol čempionát Ukrajiny U12 z hokeja na траві за чемпіонський титул змагалася і команда Закарпатської області. На груповому етапі Закарпатці здобули одну перемогу над SU Шор Олімпія 3 та зазнали двох поразок. У матчах за 7-11 місця команда Костянтина Колієнка впевнено виграла всі три поєдинки. Хокей на траві на Закарпатті активно відроджується, а центром розвитку цього виду спорту в регіоні є місто Причин. Місцевий клуб є призером чемпіонатів України, а сам регіон регулярно приймає всеукраїнські змагання та дитячі турніри. Július 3-a és 5-e között Lembergben rendezik meg az ukrán vízilabda kupa férfi és női tornáját. A férfi mezőnyben régiónkat a Kárpát-Talja Ungvári Nemzeti Egyetem válogatott képviseli. A csapat első mérkőzését július 3-án játsza, ellenfele a Harkivi csapat lesz. Stretyo popjat lipnyú Lvovi vidbuducia mači kupka Ukraine z vodno polosere čelovicih i žinočih komand. Наш регіон чоловічому турнірі представлятиме збірна Закарпатської області УЖНУ. Перший матч команда проведе 3 липня, де суперником стане ВК Харків. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallották.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedes csütörtöki adásra szól, ez pedig a második óránk, egészen 12 óránk vagyunk, veletek külön köszönjük, ha írtok nekünk, 095-709-7097-et a SMS Viber számok aktív, de várunk technikai közérdekű információkat, és persze határinformációkat is külön köszönjük, hogyha megosztjátok ebben a műsorban, írjátok meg, melyik határon vártok, és milyen autó mennyiséggel találkozhatok magatok körül, milyen várakozási idővel lehet kalkulálni.
2: Azt ugye tudjuk, hogy tegnap jó néhány helyen sárga riasztás volt, legalábbis ami a vihar előrejelzést tekinti. Ungváron és Munkácson tapasztaltak elég komoly károkat, jó néhány fa kidőlt. Felhívjuk a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy ha is amennyiben vihar előrejelzés van, és nem muszáj kint tartózkodni az utcán, akkor inkább legyenek védett helyen. Fákba bele külön nem látunk, és egy-egy vihar komoly károkat tud okozni a fákban. Autókra pottyanhatnak rá, legyünk körültekintőek.
1: Egy fontos információ, tegnap már megkezdték Beregszász központjában a Vodokanál Kárpátvíz posztjai szerint azokat a csatorna fedő elemeknek a javítását, amelyek most az aszfaltozás környékén talán legéppen aktuálisak, így aztán most is a majdnem folyamán a tegnaphoz hasonlóan korlátozott forgalom zajlik majd Beregszász központi részén, ez a fehérkő és a központi jelzőlámpa közötti szakaszon érdemes nagy türelemmel közlekedni. Az aszfaltozást is várjuk, úgyhogy feltehetőleg az is folytatódik, úgyhogy ebben az időszakban érdemes türelem.

0: országban, akkor érdemes szélnézni azon zónákban, amik itt vannak vonzás körzetünkben, mert azért Kárpátalja rengeteg olyan látnivalóval kedveskedik számunkra, amely nem csak az itt élők számára, hanem a ide jövő turisták számára is egyfajta turisztikai attrakcióként van jelen. A következő műsorokban egy-egy ilyen blogban szeretnénk kedveskedni számotokra, mit érdemes megnézni Kárpátalján, és ugye már a hétvége tényleg itt van a nyakunkon, akár egy-két természeti látnivalóval kezdhetnénk a felsorolást, mert ebből is van bőséggel vidékünkön.
1: Kárpátalján, hogyha elindulunk és betervezünk egy látványosságokat tartalmazó kört, akkor nagyon sokféle dologban gyönyörködhet a szemünk. Természetesen mindegyiknek megvan a saját maga varázsa, nyáron is csodálatos képet mutat, de talán érdemes ezeket a helyeket, ezeket a környékeket mind a négy évszakban végigjárni.
0: Az első a Szinyenvéri tó, Ukrajna legismertebb magashegyi tava, amely a Szinyenvéri Nemzeti Természeti Park területén található, és ha már abban az irányban vagyunk, és már a vízről van szó, akkor a Sipot vizesés is érdemes beiktatnunk, a Borzsavacska egyik legkedveltebb kiránduló helyeként kerül bele az életünkbe, mely minden évszakban tényleg lenyűgöző látványt ad, legyen az télen, legyen az nyáron, ősszel vagy tavasszal, és fontos, hogy mindezünk ez a legbővízűbb vidékünk legbővízebb vizesése.
1: Hogyha tovább haladunk, és főleg ilyenkor nyáron a vízes helyeket kedveljük, akkor nézzünk egy további vízesét, ami nem lenne más, mint a Vojevodini vízesés, ami a Túrja völgy mélyén búvik meg. Egy bővízű vízesésről van szó, gyönyörű szép látvány mutat.
0: Itt a kocsival nehezebb eljutni a Tisza, a Trufanec vízesésnek a látványosságát talán kis sétával kell egybekötni. Az Ukrán-Kárpátok legmagasabb természeti vízeséséről beszélünk, illetve ha már akkor említettem a Tiszát, akkor a forrásvidékét kell meglátogatni. Az nincs közel, de gyönyörű élmény, és ahol láthatjuk a Tisza folyónak a kezdetének a eredését, az egy tényleg maradandó élmény, ha már kirándulási területeket keresünk.
1: A Fagyalos hegységnek a tavait, azaz a Svidovecnek a tavait, ha szeretnénk meglátogatni, az is egy gyönyörű élmény lehet. Gletscher eredetű magashegyi tó tavakról van szó, amelyek még nyáron is hidegvízűek.
0: Fontos érdekessége vidékünknek, ha Huszt felett járunk, és ha már Szinyenvér felé veszük, a Szinyenvéri hágó felé veszük az utat, akkor az Íger mezei víztározót, vagy a Terebesi víztározót, ahogy hívják, ez egy hatalmas látványosság, és vidékünkön egyik tényleg egyetlen ilyen jellegű területeivel szállalkozunk. 20 négyzetkilométer területi völgyi víztározóról beszélünk, amit korábban az rossz út miatt nehéz volt megközelíteni, viszont az elmúlt években jelentősen sikerült ezeket a szakaszokat feljavítani, úgyhogy ez egy a Talabor nagyági vízerőműrendszer részeként lett, meg néha flakonoktól hemzsegnek, de azért ez is néha javul, úgyhogy gyönyörű szép látvány, ha valaki még nem látott víztározót vidékünkön, akkor menjen és nézzen. Ebrozor most meghívott vendége, szeretnénk kedveskedni a számotokra, perceken belül érkezik hozzánk
1: Csirpák Zoltán, az EGANEDE szakképzési centrum igazgatója.
0: A szakképzésről, a különböző szakmákról lesz szó, ajánlom mindenkinek figyelmébe a beszélgetés. Menjünk is rá, zenereklám után újra itt vagyunk a Különkiadás második órájával.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 34 perc van, köszöntjük a mosatokozó rádió hallgatókat és livestream nézőket, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül. Elfogadta meghívásunkat ez alkalommal Csirpák Zoltán, az EGAN-EDE szakképzési centrum igazgatója. Szionyi známi úszúgyi Zoltán Csirpák, direktor centrum professzino technicsnoho oszvitu imenyi EDE EGAN-nak. Köszöntjük nagy szeretettel a stúdium kerekasztalánál. Örök, hogy elfogadta a felkérésüket.
3: Szép jó napot kívánok mindenkinek.
2: Meghirdették a 2026-27-es tanévről a felvételit, amely rengeteg fiatal számára jelhet egyfajta szakképzési lehetőséget vidékünkön, és kettő nagyon fontos pólusa van, egyik az itthon akkreditált, illetve az Európai Unióban akkreditált képzési rendszerrel. Mit kell tudni a két főágról?
3: Tehát sikerült, tehát folyamatban van még több szak is, de egyelőre 7 szakmában sikerült akkreditációs folyamatokat lezárni, tehát 7 szakmában tudunk ukrán képzéseket és ukrán diplomákat átadni majd a hajdani végzősünknek. Ez a 7 szak az az informatikai adat és szoftverkezelő, a cukrász, a villanyszerelő, a pincér, a divatszabó, a fodrász és a kőműveseknél. Itt a képzési idők, hát egy éves a legnagyobb képzési idő, de rövidített képzések vannak. Ez annak köszönhető, hogy mi alapszinten kezdtük el az oktatást, tehát nem az első szinten, nem egy középszinten. Az majd a jövő zenéje lesz még, hogy sikerül-e nekünk ezeket mindet külön akkreditálni és külön licenzálni ezeket a szakokat.
2: Van esély arra, hogy most elkezdés a következő folytatásban?
3: Akár ez is meg
2: van a paklipon, ezt végig mondták felénk. Itt milyen feltételeket kell meghatároznunk?
3: Tehát a felvételi, ami már megkezdődött nálunk, a bizottságok ülnek, és ezt el kell mondanom, hogy 4 helyszínen vagyunk, tehát az EGAN-EDE nem egy kis intézmény, hanem 4 tagintézményünk van, ez Visk, Péterfalva, Beregszász és Nagydobrony. Ezeken a 4 helyszíneken dolgoznak már nekünk a felvételi bizottságok. A felvételihez vannak prospektusaink, szórólapjaink, de még a Purzus Rádióban is reklám, mozzuk majd ezeket a dolgokat, tehát sajnos az idén nagyon sok diáknak nem sikerült a nemzeti multiteszt, az NMT. Hát szeretettel várjuk ezeket a diákokat, mert nálunk nem szükséges az NMT-nek. Itt már rögtön átértem, hogy milyen dokumentumok, milyen iratok kellenek nekünk a felvételihez. Tehát egy bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, azt még el kell mondanom, hogy a mi képzéseink csak érettségi bizonyítványra épülnek, tehát olyan 9. osztályos bizonyítványa nem tudnak nálunk jelentkezni. És nem csak, hanem tehát az érettségi, itt tulajdonképpen kétféle képzésről beszélünk, tehát a nappali képzésről, ami kétszer ágazó szintén, tehát Ukrajnában licenzált, és a magyarországi tagintézmények és partnerintézményekkel közös képzések indítása, és azon belül van még egy levelező tagozatunk is, ami Ukrajnában egyenlőre még nem sikerült elindítanunk, de a magyar partner intézményekkel sikerült sok olyan diákot is bevonni ezekbe az oktatásokba, ezekbe a folyamatokba, amelyek hát néha 50-60 évesek is vannak köztük.
2: Jó papi Solték tanul jámondattal. Nézzük át a másik területről, a külutoni intézmények közösen jelennek meg képzések. Itt azért egy szerteágazó listát látunk. Mit kell tudni ennek a folyamatáról? Hogyan néz ki ez a valóságban?
3: Igen. Tehát a külhoni képzésekben itt több külhoni, tehát magyarországi intézményekkel van szerződésünk, Máté Szalkai szakképzési centrummal, úgy általában, azon kívül a Sátoraljaújhelyi Georgikonnal, és szintén a Máté Szalkán van egy tagintézménye az Északi Agrár képzési centrumnak, a Baross László, ahol mi mezőgazdasági gépésztechnikusokat és mezőgazdasági szakembereket, technikusokat képezünk. Ez egy írtó favorit szaknak számolódik az utóbbi időben, ugyanis egy olyan dolog van, hogy kész jogosítványokat kapnak a képzés során. Most néha oda át, ha átnézzük Magyarországon, ugye egy jogosítvány az 600-700 ezer forintba kerül. Nálunk ezt ingyen megszerezheti ezen a két szakon tanuló diákok. Természetesen úgy, hogy ők ott traktor vezetői jogosítványt kapnak, amiről könnyű átadni egy gépjármű jogosítványra is. Tehát ez egy olyan favorit szakma. De favorit szakma számunkra a Máté Szalkai Centrummal indított közös képzésünk a gépjármű mechatronikai technikus. Ez egy technikusi képzés, tehát itt a tehát nem szakmunkás bizonyítványt kapnak, hanem oklevelet, technikusi oklevelet, és nagyon sok jelentkező van rá. Ezek a képzések mindezek, csak azon kívül a szakács is, ugye az is egy favorit szakma, és hát a villanyszerelő sem marad le köztük, tehát ezek a szakmákat továbbra is indítjuk. Most 13 szakma van, de ez bővülhet a folyamat. Ugyanúgy, ahogy majd remélem jövőre az ukrán akkreditált szakok is fognak bővülni, ott nekünk 12-ig meg sem állunk, úgy gondoltuk el, most is folyamatban van több licenzálási szak.
2: Szőlész, borász, pékcukrász, élelmiszer ellenőrző technikus, szakács, mezőgazdasági technikus, mezőgazdasági gépész technikus, szociális ápoló és gondozó, divatszabó, cukrász, fodrász, kozmetikus, gépjármű, mechatronikai technikus és a villanyszerelő. Ezek a szakmák vannak elérhetőek ebben a külhoni intézményekkel közös képzésrendszerben. Ennek a megvalósulása hogyan néz ki?
3: Tehát itt is megint felbontható ez az egész folyamat két részre, tehát az egyik a nappali képzés, a másik a levelező képzés. A nappali képzésnél a diákokat mi itt Kárpátalján és Mátészalkán, illetve Sátoraljaújhelyen oktatjuk. Na most kollégiumunk van, az ottani kollégiumba el tudjuk szállásolni a diákokat. A kollégiumi szállásdíj ingyenes, és még megtette azt is a magyar partner, hogy napi háromszor ingyenes étkezést is szolgáltat számukra. Tehát ez megoldva van ezáltal a diákoknak a létezése ott, és az oktatás. Viszont úgy van megoldva, hogy a mi tanáraink is oktatják őket, és a magyarországi tanárok is oktatják. Tehát ez egy úgynevezett duális, idézőjelben mondva, duális képzés, valójában ez ilyen két tanintézmény közös együttműködése alapján jön létre, úgyhogy néha van úgy, hogy a diákok nálunk is gyakorlatoznak, mert ugye itt ez az oktatásban, a szakoktatásban a legfontosabb a gyakorlat, az elmélet mellett, ott követelmények is vannak, bizonyos százalékokat gyakorlatban kell oktatni, tehát a gyakorlati helyszínek akár Mátészalkán, akár Nagydobrony, Péterfalva, Vízkésberegszázba is megoldódnak. Viszont a levelező tagozatnál, na itt a 25 pluszosokra számítunk, és a 25 pluszosokból ma is már nálunk tanulnak a mai nap folyamán, tehát az első évfolyamot befejezték, sőt, voltak második évfolyamosaink, az ilyen 120-130 tanuló, aki levelező tagozaton van. Ez most per pillanat négy helyszínen van, tehát mind a négy helyszínen oktatunk, tehát ezek közül, a szakmák közül, amit Zoltán itt elsorolt, a divatszabó, a cukrász, a szakács, a szociális ápoló és gondozó, ez itt helyben oktatjuk, tehát az úgy van megoldva, hogy a magyarországi oktatók online bekapcsolódnak a folyamatba, ott vannak mentorok, konzulensek, akikkel online kapcsolódnak, és néha-néha ugye átmennek a magyarországi helyszínekre is. Tehát, de ez ömiből itt. Na most a levelező tagozat az nálunk azt jelenti, hogy nevezhetjük úgy, hogy esti tagozat, vagy esti iskola, tehát sokan vannak, akik munkahelyük van, és azon felül tanulnak például divatszabónak, vagy szakácskodnak. Tehát nagyon tetszik a felnőtteknek ez az oktatás, és remélem az idén is sok jelentkezőnk lesz.
2: Rengeteg olyan szakmát látunk ebben a felsorolásban, amely Kárpátalján is nagyon hiányzik, és ha jobban megnézzük, akkor azért elég fizetős szakmák vannak ezek vidékünkön is, akár itt az elektromossági vagy a mezőgazdasági területre gondolok. Mennyire sikerül a gyakorlatot ezt jól kivitelezni, azok a szakmák működőképes tudásnak, ahol tényleg van egy gyakorlati oktatás rész is. Ez mennyire fontos önöknél?
3: Nagyon fontos. Tehát ha azt vesszük, ugye, hát sajnos nehéz időszakban élünk, háború van, de egyszer a háború véget fog érni, és nagyon nagy szüksége van az országnak olyan szakmákra, mint a kőműves, a villanyszerelő, az ács, az asztalos, de a szakácsoknál naponta is szükségünk van, ugye? Tehát ezért szeretnénk ezeket a szakokat felfuttatni, és hát igen, ahogy itt már mondtuk el, a gyakorlati oktatás nagyon fontos ezeknél a szakoknál. Tehát itt nagy hangsúlyt fektetünk rá. Hála Istennek gyakorló bázisaink vannak, úgy a magyarországi partnereknél, mint nálunk, igyekszünk létrehozni és bővíteni még, és azon dolgozunk, hogy ezek azon kívül ugye az építőiparban nagyon sok szakma kellene most már az újjáépítésre, és ezen dolgozunk is.
2: Ha valaki jó szakmával rendelkezik Kárpátalján, akkor azt talán jobban keres, mint sok több diplomás ember, úgyhogy ez nem egy nem megfontolandó kérdéskör. Beszéljessünk a különböző helyszínekről, hol találhatóak ezek a képzési pontok itt vidékünkön, a négy településen belül hol kell keresni.
3: Igen, tehát kezdjük a legtávolabbi, ahogy mi mondjuk Szórvány Magyarságot, az Visken van, a Visk-Velence út 57-59 szám alatt, tanintézményünk, ott már működik egy liceumi tagintézmény, a Kárpátai Magyar Liceumnak, és vele párhuzamba mi is dolgozunk azon, sőt már oktatás is folyik, a felnőtt képzésbe, az úgynevezett levelező képzésbe van egyelőre 18 diákunk, de remélem, hogy ez bővülni fog, tehát ott szakácsok és szociális ápolók tanulnak. A következő helyszín az Tisza Péter falva, ez a Rákóczi út 135 szám alatt van, ez az intézményünk.
2: Épp Gabriela most írt Tisza Péter falváról hallgatja műsort, köszöntünk tiszteletem.
3: Na, tehát ebbe a tanintézménybe szintén, tehát minden tanintézményben azt még el kell, hogy mondjam, van kollégium. Tehát kollégiumi szállást tudunk biztosítani azoknak, akik beutaznak, bejárnak. A Tisza Péter falvén kívül Nagydobronyban van, tulajdonképpen a Nagydobrony az az alapintézményünk volt, mert 19-ben, amikor elindult az oktatás, először Nagydobronyban indult az oktatás, Nagydobronyban Rótag utca 3 szám alatt van, ott egy teljes komplexumunk van, autószerelő műhelytől kezdve villanyszerelő, tehát gyakorlati oktatás helyszín, diákszálló, két helyen is van diákszálló, sőt, külső helyszínünk is van, tehát több helyen van, ez egy szerteágazó intézmény. Hát várjuk ott is szeretete, és onnan általában elég sokan is jelentkeznek a Nagydobronyi intézménybe. Egyelőre gondban vagyunk Beregszászsal, mert itt egyelőre a Kárpátai Magyar Egyetem ad nekünk helyszínt, meg tan helyszíneket, meg irodákat, de azon dolgozunk, hogy itt is bővítsük az oktatást. Itt néha, most például a Divatszabón dolgozunk, hogy a Divatszabó oktatást itt is el tudjuk indítani. Ezt helyhiány miatt, de ez mind megoldható.
2: Beszéljünk azokról a témákról, amelyek mindenképpen járhatnak a diákoknak, a nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek a felhívás szerint.
3: Egyértelműen, tehát minden diák ösztöndíjban részesül az első fél évben, utána pedig attól függően, hogy milyennek a tanulmányi eredményei. Tehát kiemelt ösztöndíjak is vannak, nem beszélve arról, hogy a magyarországi szállása és étkezés az ingyenes számukra. Itt, amikor itt tanulnak, itt igen van némi térítés a diákszállóknál, de az sem egy nagyon nagy összeg lenne.
2: Az érvényes jogszabályok alapján Ukrajnában akkreditált szakmáknál a tanulók tanulmány időre 6 kötelezettségi felmentést is kaphatnak, erről meséljünk.
3: Így van, tehát a szakoktatási törvény alapján minden nappali tagozatos diák, aki még nem volt, nincs 25 éves, azt azért mondjuk el, aki még nincs 25 éves, kaphat felmentést a katonai szolgálat alól. Ehhez viszont ugye bizonyos dokumentumokat kell bemutatni, mondjuk a rezerv pluszt, meg hasonló dokumentumokat. Ez a felvételénél mi mindig is kérjük a leendő diákjainktól.
2: Elérhetőségek, jelentkezési határidő?
3: Tehát a képzés ugye a szeptemberben fog megindulni mindenkinek. A felvételi bizottság a tegnapi naptól, azaz 1-től augusztus 21-ig dolgozik, és a munkarendjük a következő 8 órától 15 óráig, várjuk kedves felvételizőinket. Ez kivétel persze szombat-vasárnap, ugye akkor nincsen felvétel. De én azt hiszem, hogy szeptemberig, akár még ha nem tudjuk összeszedni a kellő diák létszámot, amiben én nagyon bízok, akkor 21-ét meg tudjuk hosszabbítani.
2: Csirpák Zoltánnak, az EGÁNEDE szakképzési centrum igazgatójának köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
3: Én is köszönöm szépen, mindenkinek szép napot kívánok.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
7: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
8: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
9: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
10: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
11: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
12: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
11: Місця провадження освітньої діяльності.
12: Місто Берегове,
11: село Велика Добронь,
12: селище Велок,
11: село Пейтерфолово,
12: село Малі Геївці,
11: місто Виноградів,
12: селище Вишково.
11: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
12: до 22 серпня.
11: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
12: 050-782-65-73.
11: 050-782-65-73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyító rendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
4: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
5: Рекламу хвалю.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekíteni kell ezt a mai két órás műsort. Külön köszönjük, hogy velünk tartottatok a csütörtöki adásunkban.
2: A mai naptól is egy idézettel szeretnénk búcsúzni, méghozzá a mai napon 90 éve született Hoffi Géza humoristától választottunk egy idézetet. A barát olyan, mint az esőkabát az előszobában. Amikor nincs rá szükség, csendesen meglapol a polcon. De amikor esik, a sötétben is megtalálom, hiszen ott van.
1: Kárpátaljai lelki elsősegi telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Ma már többet sétálhatunk odakint, hogyha éppen nem esik az eső, de talán az se rossz élmény. Kitartást kívánunk mindenkinek a csütörtöki naphoz. Maradjatok tovább az FM 92.1-en velünk a nap 24 órájában. Ha Isten megtart bennünket, akkor holnap visszatérünk. Élőadásunkkal 10 és 12 óra között. Külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort a Facebook közösségi oldalunkon, így még több emberhez tudunk eljutni. Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, Gogola István
2: és Bírta Zoltán.
1: Isten velünk, a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Britannia Rádió szlukacsám! Az Ungvári Avangard stadionban mini futball tornát rendeznek a Nemzetközi Sportújságírók napjához kapcsolódban. A szervezésben a Kárpátalja és az Ungvári Városi Labdarúgó Szövetség, a NOB megyei szervezetei, a Kolosz Sportegyesület, a megyei szakszervezeti szövetség és a stadion vezetése vesz részt. A mérkőzéseket 6+1-es felállásban játsszák, 2-15 perces félidővel és rövid szünettel. A szervezők a rendezvényt két ismert kárpátaljai magyar származású személyhez kötik, Szabó Józsefhez, Ungvár polgárához, a Dinamo Kijev és az ukrán válogatott egykori játékosához és edzőjéhez, a sportmestere cím birtokosához, illetve Brody Roberthez, Ukrajna hőséhez, az ukrán fegyveres erők drónrendszerekért felelős parancsnokához, aki jelentős szerepet játszik Kárpátalja fejlődésében. Nastadionie Avangard v užrodivit budúci turnír izmeni futbolu proročený do Mižnarodnoho dňa sportovného žurnalista. Do podhotovky dolučilisia Zakarpatskata užrodska miski asociácii futbolu NOK Ukrajiny FST Kolos профспілкова організація Закарпаття та керівництво стадіону. Матчі проходитимуть у форматі 6 польових гравців плюс воротар. Два тайми по 15 хвилин із короткою перервою. Організатори присвятили змагання двом знаним землякам – Йожефу Сабо, почесному громадянину Ужгорода, колишньому гравцеві та тренеру Динамо Київ і збірної України, заслуженому майстру спорту. А також Роберту Брогію, герою України, командувачу сил безпілотних систем, ЗСУ, кавалеру орденів Богдана Хмельницького та численних відзнак за мужність і внесок у розвиток Закарпаття. А в Вінницябо мегрендезет у 12-тес гепладо országos bajnokságon Kárpátalja csapata is harcba szállt a címért. A csoportkörben egy győzelmet arattak az Olimpia 3 együttes ellen, két mérkőzésen pedig vereséget szenvedtek. A 7. 11. helyekért vívott rájátszásban maga biztosan mindhárom találkozóját megnyerte. A tornát végül a perecsenyi csapat a 7. helyen zárta, több mérkőzésen is tartalmas látványos játékot bemutatva. A gyeplabda aktívan fejlődik Kárpátalján, a sportágnak régiónkba pedig Perecseny lett a központja. A helyi klub rendszeres érmes helyezéseket ér el országos bajnokságokon, megyénk pedig gyakran ad otthont versenyeknek és utánpótlás tornáknak. U Vinnici prošel čempionát Ukrajiny U12 s hokejem na trvě. Za čempionský titul zmagalася i команда Закарпатської області. На груповому етапі Закарпатці здобули одну перемогу над SU Шор Олімпія 3 та зазнали двох поразок. У матчах за 7-11 місця команда Костянтина Колієнка впевнено виграла всі три поєдинки. Хокей на траві на Закарпатті активно відроджується, а центром розвитку цього виду спорту в регіоні є місто Перечин. Місцевий клуб є призером чемпіонатів України, а сам регіон регулярно приймає всеукраїнські змагання та дитячі турніри. Július 3-a és 5-e között Lembergben rendezik meg az ukrán vízilabda kupa férfi és női tornáját. A férfi mezőnyben régiónkat a Kárpát-Talja Ungvári Nemzeti Egyetem válogatott képviseli. A csapat első mérkőzését július 3-án játsza, ellenfele a Harkivi csapat lesz. Stretyo popjat lipnyú Lvovi vidbuducia mači kupka Ukrajiny z Volno polosere čelovičich i žinočich komand. Naš region čelovičomu turnírí predstavljateme zbirna Закарпатської області Ужну. Перший матч команда проведе 3 липня, де суперником стане ВК Харків. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хайлотте.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvésére.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: hogy elvigyem.
1: Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вивьяно стопа. Йодин ФМ. Класне радіо. В дорогу.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Britannia Rádió szlukacsám! Az Ungvári Avangard Stadionban mini futball tornát rendeznek a Nemzetközi Sportújságírók napjához kapcsolódban. A szervezésben a Kárpátalja és az Ungvári Városi Labdarúgó Szövetség, a NOB megyei szervezetei, a Kolosz Sportegyesület, a megyei szakszervezeti szövetség és a stadion vezetése vesz részt. A mérkőzéseket 6+1-es felállásban játsszák, 2 15 perces félidővel és rövid szünettel. A szervezők a rendezvényt 2 ismert kárpátaljai magyar származású személyhez kötik. Szabó Józsefhez, Ungvár polgárához, a Dinamo Kijev és az ukrán válogatott egykori játékosához és edzőjéhez, a sportmestere cím birtokosához, illetve Brody Roberthez, Ukrajna hőséhez, az ukrán fegyveres erők drónrendszerekért felelős parancsnokához, aki jelentős szerepet játszik Kárpátalja fejlődésében. Na stadioni Avangard Vuzhgorodi vid buduće turnir izmeni futbolu proročeni do Međunarodnog dana sportivnog žurnalista. До підготовки долучилися Закарпатська та Ужгородська міські асоціації футболу НОК України ФСТ Коло профспілкова організація Закарпаття та керівництво стадіону. Матчі проходитимуть у форматі 6 польових гравців плюс воротар. 2 тайми по 15 хвилин із короткою перервою. Організатори присвятили змагання 2 знаним землякам – Йожефу Сабо, почесному громадянину Ужгорода, колишньому гравцеві та тренеру Динамо Київ і збірної України, заслуженому майстру спорту. А також Роберту Брогію, герою України, командувачу сил безпілотних систем, ЗСУ, кавалеру орденів Богдана Хмельницького та численних відзнак за мужність і внесок у розвиток Закарпаття. А в Вінницában megrendezett U12-es gyeplabda országos bajnokságon Kárpátalja csapata is harcba szállt a címért. A csoportkörben egy győzelmet arattak az Olimpia 3 együttes ellen, 2 mérkőzésen pedig vereséget szenvedtek. A 7. 11. helyekért vívott rájátszásban maga biztosan mindhárom találkozóját megnyerte. A tornát végül a perecsenyi csapat a 7. helyen zárta, több mérkőzésen is tartalmas látványos játékot bemutatva. A gyeplabda aktívan fejlődik Kárpátalján, a sportágnak régiónkba pedig Perecseny lett a központja. A helyi klub rendszeres érmes helyezéseket ér el országos bajnokságokon, megyénk pedig gyakran ad otthont versenyeknek és utánpótlás tornáknak. U Vinnici prošel čempionát Ukrajiny U12 z hokeja na trávě za čempionský titul zmagala se i komanda Закарпатської області. На груповому етапі Закарпатці здобули 1 перемогу над SG Шор Олімпія 3 та зазнали 2 поразок. У матчах за 7-11 місця команда Костянтина Колієнка впевнено виграла всі 3 поєдинки. Хокей на траві на Закарпатті активно відроджується, а центром розвитку цього виду спорту в регіоні є місто Перечин. Місцевий клуб є призером чемпіонатів України, а сам регіон регулярно приймає всеукраїнські змагання та дитячі турніри. Július 3-a és 5-e között Lembergben rendezik meg az Ukrán Vízilabda Kupa férfi és női tornáját. A férfi mezőnyben régiónkat a Kárpát-Talja Ungvári Nemzeti Egyetem válogatott képviseli. A csapat első mérkőzését július 3-án játsza, ellenfele a Harkivi csapat lesz. С 3 по 5 липня у Львові відбудуться матчі Кубка України з водного поло серед чоловічих і жіночих команд. Наш регіон в чоловічому турнірі представлятиме збірна Закарпатської області Ужну. Перший матч команда проведе 3 липня, де суперником стане ВК Харків. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки хочете?

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúságérzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdínje vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vizes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Чи знати, що приблизно 60% твого організму складається з води? А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також. Несолодкий чай та фрукти з високим вмістом.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: építkezéssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: boca.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.
2: Уявляла собі сотні раз,

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Kén. Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классное радио в дорогу.

Gumicipő, kesztyű, orkán, már a reményünk is fogytán. No de azért vigye ördög üsse kő, csak kibírjuk valahogy.

Várta Picurt. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kesztyű, vagy papucs orrán pamutbolyt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és leselkedett. Végre jött Picúr. Elhaladt az ág alatt, pompom gyorsan leszólt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Iskolába, mondta Picúr mosolyogva. De egyáltalán nem rohanok. Elkísérhetlek, veled mehetek, repülhetek, ugorhatok, pattanhatok? Kérdezte pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitított a Picúr. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Picúr fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte. Na, elég nyugodtan jöttem. Majd a választ meg sem várta, tudorászott meg dünnyögött. Ma jó napom, pom, pom, ma pom, pom, pom, pás, jó napom. Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya. Fussatok, a kedves az életetek! Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macska, s így kiáltott. Minek ügyetek, ha kedves az életetek! Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta. Pucolás, nézz hátra, ott jön mögöttem, nem, mégsem, ne nézz hátra! Picúrnak éppen annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, s onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy s még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhan. Mi volt ez? Mi volt ez? Kérdezte Picúr rémülten. De pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj! Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Picúr. Nem, adarta pompom, te is kapaszkodj! Mindenki kapaszkodjon! Általános kapaszkodás! Világméretű fogóckodás! Picúr átölelte a fa derekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte pompom. Csak ne erezd el! Egyelőre megmenekültünk. Hú, láttad? Láttam, úgy futtában. Mi volt az? Pompom idegesen hadart. Nem mi, hanem el! Nem beszélnél egy kicsit világosabban? Szólt rá Picúr. Jó, bólintott Pompom. Akkor világosan megmondom, ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Na, gyerünk gyorsan, keressünk egy sötét rejtek helyet, ott majd elmesélem világosabban. Rejtek helyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Picúr engedékenyen, mivel már kezdett elzsibbadni a keze, és szívesen elengedte a fa derekát. Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. Lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtek hely kell, bunker, légópince. Picúr körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát. A kuka jó lesz? Jó, rikkantott a pompom. Futás! A bomba biztos kukába! Belebújtak, magukra húzták a fedelet. A kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt. Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf. Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást. Picúr turkált a zsebében. Szalagom van. Szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell. Átkötözte a szalaggal pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy szép tavaszi kalap, amelyet lekötöttek a szél ellen. Meséld már! Sürgette pompomot. Na, jaj, mesélem. És hogy az elején kezdjem, lecsből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a harangzúgást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. Anyja, vagy törje ki ezt a kötelet! Jött egy kéményseprő, beleakadt a létrájába, s dühösen kiabált. A frász essen ebbe a kötélbe! Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet!
A kötélnek

0: A nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. Ó, menj, kő csapjon ebbe a madzakba, hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár. Vagyis ez már több volt a kelleténél. A lesből támadó ruhaszárító kötél iszonyú dühös lett. Megrázta magát, és aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot, majd adok én nektek rángatást. Elég volt a csalázatból, most én jövök, röszkessetek, röszkessetek támadés! A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekkent, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki sem bír lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is lecsap, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyűrészve ballagott. Lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozódási képességét, csak imbolygott ide-oda, mint egy kuglibáb. És ez még mind nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. Lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott, express ajánlott, megszűnt a kézbesítés. Majd a kéményseprő után lopakodott fel a tetőre. Lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kéményseprés, pucolás, kotrás és kormozás megszűnt, megszűnt. Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit, tucatjával fogdosta őket össze, és az eső csatorna könyök csövébe hurcolta. Picúr megborzongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk. Éppen ezért soha se váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve. Majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Itt jön fedezékbe! Gyorsan lebújtak, csak a fedél résén leselkedtek kifelé. Látták, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél, félelmetesen tekeredve meg suhogva, egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan ezt sziszegte. Itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, mindjárt jótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte, ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul. Befelé, befelé, csipogó banda! A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kijóvakodtak, és fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy múljon a vész. Picúr nem bírta tovább nézni. Mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább. Valamit csinálni kell. Garázd a huligán! Bántja a kisebbeket! Gyere, felhívjuk a tűzoltókat! Miért a tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Picúr. A telefonfülkében óvatosan a padlóra kuporodtak, s felhívták a tűzoltókat. Haló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel!
1: Hol a tűz? Mekkora a tűz?
0: Kérdezte egy borizű hang. Tűz nincsen szerencsére. Lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó, suttogta Picúr a telefonkagylóba.
1: Értettük, megyünk, világos,
0: kurjantotta a borizű hang.
1: Várjatok meg, és senki sem utconjon, nehogy eltapossátok a nyomokat.
0: A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcsővezető lekiáltott Picúrnak.
1: Te hívtál, hol az elemi csapás?
0: Picúr kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcsővezetőnek. Ott van az elemi csapás, ott arra! A sarokra mutattak, ahol lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az ereszt csatornán, és gúnyosan sziszegett. tűzoltók, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak, gyertek csak!
2: A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Picurék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel.
0: Jaj, jaj, elkapta a tűzoltókat! Én azt hiszem, itt a vég!
2: Picur is látta, hogy lesből támadó ruhaszállító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltó gúzsba kötve görnyedeztek az autó tetején. De Picur nem csüggett. Nem esett kétségbe, sőt, vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott.
0: Itt a vég, és Gombóc Artúr is itt van, integessünk neki. Ahó, ahó, erre, ide!
2: Gombóc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt.
1: Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszállító köteletek. Kimostam minden, és nincs mire teregetni.
0: Ott, mutogattak neki. Ott van egy, az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes.
2: Gombóc Artúr odaballagott a tűzoltókhoz.
1: Haló, odafönt, ide küldtek egy ruhaszállító kötélért.
2: Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről.
3: Ez jó lesz, nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccani sem tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat?
1: Nem baj,
2: mondta nyugodtan Gombóc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte.
0: Na, végre egy szakember,
2: sziszegte lesből támadó ruhaszállító kötél.
0: De aztán jó irányba feszíts ki.
1: Nyugi, hosszú,
2: intett Gombóc Artúr.
1: Észak-déli irány, jó lesz!
0: Jó, csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéményseprők, meg a postások. Végre egy kis nyugalom. Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt.
4: Volt egyszer egy mese volt.
5: Abban minden mese volt.
6: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Köszöntöm a hallgatókat a Pulzus FM hullámhosszán. Ez itt az NSA, mai műsorom címe akár az is lehet, hogy legendák újra gondolva. Olyan dalokat válogattam össze, amelyeket mindenki jól ismer, de legtöbben talán a feldolgozásból. Először mindig egy rövid részlet az eredetiből, majd hallhatjátok a változatot, ami új életet adott a dalnak. És hogy melyik a jobb, az eredeti vagy a feldolgozás, a döntést mindenki maga hozza meg. Слухачам радіо Пульс вітання. Сьогодні у програмі музичний трек пісні, які всі добре знають, але більшість, можливо, з кавер-версії. Спочатку завжди короткий уривок з оригіналу, а потім ви почуєте варіант, який подарував пісні нове життя і нове дих.

0: Ezzel véget ért a Zenesáv mai adása, a legendák újra gondolva. Hallhattuk, hogy a dalok új köntösben sokszor még erősebben szólnak. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb is itt, a Pulzus FM-en. Sziasztok! Сегодня в программе музычный трек прозвучал и песни, які всі добре знають, але більшість, можливо, з кавер-версії. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на Радіо Пульс FM.
2: Zenesáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A legjobb zenék a Te ritmusodra hangolva.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a 2 Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az egyén, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted, minket összeláncolt a kép

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.